90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Flip the script is in the house, come on. Flip the script is in the house, yeah. Flip the script.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Létrejön a gyermek és ifjúsági részvételi csoport. Kifejezetten a motorosokra összpontosít a héten a rendőrség. Változékony időt hoz a nyár első napja. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter a tegnapi gyereknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról, az őket érintő ügyekről, a jövőjüket érintő kérdésekről. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Egyebek mellett teraszburkolatok, tetőelemek és szerkezetek, redőnyök, reluxák esetében ellenőrzik a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat. Nem csak a szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, hanem a gyártóknál is megjelenhetnek. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik, a felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
2: Ez a Péter Cseri Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltott vissza Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 milliónál is több palackot, ezért ez az összeg egy jelentős összeg ugye a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományoz így 50 forintot, és lehet látni, hogy ez fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30-ig.
1: Újabb razzia indult az utakon, kiemelten figyeli a motorosokat a rendőrség a héten. Az ORFK egy európai roadpol akcióhoz csatlakozott. Ennek keretében ellenőrzik egyebek mellett, hogy a motoros visele bukósisakot, látható-e a rendszámtábla, jók-e a gumik, működnek-e a lámpák. Azt is vizsgálják, hogy a járgányok megfelelnek-e a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. És igyekeznek kiszűrni a motorokon végrehajtott szabálytalan átalakításokat is. Először kevesebb, aztán több lesz a felhő, és ugyan a napot is láthatjuk néhány órára, de zápor, zivatar is jöhet majd. A hőmérséklet 21 és 28 fok között lesz. Holnap nagyrészt derült lehet az ég, de keleten még kialakulhatnak záporok, és ez itt-ott nyugaton sem kizárt. 23-29 fokot mérhetünk. Szerdán nyugat felől erőteljes felhősödés kezdődik, egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. A fővárosban 26 fokig érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Többfelé, több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Köszöntöm Önöket, Cserepkú Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Az egyik nagy szállásfoglaló portál adatai szerint az elmúlt hónapok kulturális és városnézős programjait egyre inkább felváltják a nyaralások, fürdőzések. A foglalások többsége 3 éjszakára szól, a legtöbben apartmant választanak, a szállásra költött összeg pedig 70 és 170 ezer forint között mozog. Az utolsó negyedévben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon. Az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében, amit az iskolák gyakran nem tudnak megfelelően kezelni, hívta fel a figyelmet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Egy 14 ország részvételével végzett nemzetközi felmérés szerint egy év alatt mintegy másfélszeresére nőtt az új nikotin termékek használata a diákok körében. Szakemberek szerint a dizájn, az ízesítés és marketing vonzóvá teszi ezeket a termékeket, miközben több országban hiányoznak az iskolai megelőzési programok és a kockázatokkal kapcsolatos kommunikáció. Középkori hangulatot idéző fesztivált tartanak jövő szombaton Kaposváron a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyver, mustra, középkori csata jelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és régészettel, valamint íjászaton, kosárfonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. Az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar hadifoglyok sírkövei kerültek elő Kazasztán észak-keleti részén. A belső ázsiai Szénbányába a keleti fronton fogságba esett osztrák-magyar katonákat vezényeltek kényszermunkára. A temető eredeti állapotát már nem tudták rekonstruálni, de néhány az eredeti helyéről elmozdított sírkő jó állapotban fennmaradt. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írt a Gyermeknapon közített bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a kedvezményezettekhez, ossza meg az információit. Felrobbant a hétvégén egy meteor az Egyesült Államok észak-keleti része felett. A detonáció hangrobbanást és kisebb földrengéshez hasonló jelenségeket idézett elő, de sérültekről, károkról nem érkezett hír. A kevesebb, mint egy méter átmérőjű meteor, mint egy 64 kilométeres magasságban, óránként több, mint 120 ezer kilométeres sebességgel haladt, amikor felrobbant. Az amerikai űrkutatási hivatal becslése szerint a robbanás energiája nagyjából 300 tonna TNT robbanó erejének felelt meg. Az EU-s forrásokról létrejött megállapodás olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, hogy a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet is új lendületet kaphat. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szedi Romulus a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balaton akaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Tegnap gyermeknap alkalmából 500 gyereket láttak vendégül a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. A meghívott gyerekek a gyermekvédelemből, valamint hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeztek. A fiatalok megnézték a termeket és a Karmelita teraszát, orgona bemutatón és népzenei programon vettek részt, majd közösen megebédeltek. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség országszerte a jövő héten. Az európai szintű akció keretében elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését figyelik. Az ellenőrzés célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt most új lehetőségek nyílhatnak meg. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat ma a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készültek a szervezők. Idén is megszervezi a Suli a strandon akciót a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei ZRT. A csatlakozó úszodák és strandok élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat június 8 és 19-e között. Az akcióban az osztályok részére féláras kedvezményt biztosítanak a diák belépő árából. Szükségesnek tartja az elmúlt 16 év színházi döntéseinek szakmai átvilágítását és országos előadóművészeti etikai kódex létrehozását szorgalmazza a Magyar Színházi Társaság, amely júniusban folytatja a szakmai egyeztetéseket. Meg kell vizsgálni többek között azt, hogy hogyan lehet megelőzni a munkahelyi visszaéléseket és a hatalmi pozíciókból fakadó kiszolgáltatottságot, milyen panaszkezelési és mediációs rendszerek működnek Európa és más országaiban, miként lehet erősíteni a pályakezdő művészek, szabadúszók és háttérszakmában dolgozók védelmét. A cigány kultúra megismerését segítő gyermeknapi programot tart ma a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálata a Kecskeméti Filmraj stúdióval közösen. A Kecskeméti Mesélek, ha van kinek elnevezésű rendezvényen a Cigánymesék című animációs sorozat vetítései és a hozzá kapcsolódó kreatív foglalkozások mellett bemutatják a rajzfilmkészítés folyamatát is az érdeklődőknek. Magyarország kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, de garanciát szeretne kapni arra, hogy az Ukrajnában élő magyarok újra használhatják anyanyelvüket az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban, jelentette ki Magyar Péter brüsszeli sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozta, készítettek egy 11 pontos oktatási, kulturális és nyelvi jogokról szóló javaslatot, amennyiben Ukrajna ezeket átülteti a saját jogszabályaiba, létrejöhet egy hivatalos találkozó a két külügyminiszter között. Az állami számvevőszék korábbi jelentései alapján tavaly április óta két szálon hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folyik a nyomozás a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be a Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója. Jenei Áron elmondta, hogy az eljárásban a hatóságok eddig csaknem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. Végül a várható időjárásról, gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és többfelé több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, helyenként heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északnyugaton és a zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 22-29 fok valószínű, északon, északkeleten mérhetjük az alacsonyabb maximumokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, jó hetet és kellemes nyarat. Ma van a meteorológia nyár első napja, június 1 hétfő. Sok boldogságot, kedves tündék, ők a névnaposok, és Isten értesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. És még egy jó kívánság a Basement Jackstől. Good luck! Készül a Margaret Island és Melanie C is.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Elkezdődött a nyár, a nyári szünetre azonban még várni kell egy picit. Kedves anyukák, apukák, boldog szülők világnapját kívánok, mert hogy ma van a szülők világnapja, június 1, hétfő, akinek van tünde nevű vagy szülinapos ismerőse, bátran köszöntheti nálunk is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Tom Novi, Now or Never, így megy tovább a reggel.

0: Best FM, a legjobb zenék, záporosabb, zivatarosabb napunk lesz 22-29 fokkal. Részletek a fél hetes hírek végén, aztán szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Rögtön a hírek után Avril Lavigne-tól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, felhőszakadás is lehet. Köszöntöm Önöket, Csrefkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon. Az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írt a Gyermeknapon közített bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szedi Romulus, a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balaton akaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Az egyik nagy szállásfoglaló portál adatai szerint az elmúlt hónapok kulturális és városnézős programjait egyre inkább felváltják a nyaralások, fürdőzések. A foglalások többsége 3 éjszakára szól, a legtöbben apartmant választanak, a szállásra költött összeg pedig 70 és 170 ezer forint között mozog. Középkori hangulatot idéző fesztivált tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátságrom kertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyver, mustra, középkori csata jelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és régészettel, valamint íjászaton, kosárfonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a kedvezményezettekhez, ossza meg az információit. Végül a várható időjárásról: gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és többfelé több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északnyugaton és a zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 22-29 fok valószínű, északon, északkeleten mérhetjük az alacsonyabb maximumokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Záporokkal, zivatarokkal indul a meteorológiai nyár, június 1-én hétfőn. Gyakrabban zavarják majd a felhők a napsütést, és többfelé, több hullámmal számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Néhol heves zivatar sem kizárt. 22-29 fok valószínű. Holnap napközben is napos gomoly felhős idő lesz. Nyugatabbra kevesebb lesz már a zápor zivatar, de még holnap is eshet. 21-27 fok lesz. Szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Pink folytatja a hétfő reggelt itt a Besten. Jön a Stupid Girl.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 óra lesz pillanatokon belül, úgyhogy átadjuk a terepet a hírszerkesztő kollégáknak, aztán pedig újból a legjobb zenéké az éter. Itt lesz az Animal Cannibals-től egy... És jön az IMF is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
3: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs. Pécs, Budai Vám, Sról József út 3.
4: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
5: Kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. Legnagyobb létszámban több mint 10 kapibara van a Győri Állatkertben. A Győri Állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze. Most nemrég született egy puputevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal ezelőtt.
6: Tóth Zoltánt, a Győri Állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Minden további információ a zoogyor.com oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, felhőszakadás is lehet. Köszöntöm Önöket, Csrevkú Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon. Az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Gyermek- és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írt a gyermeknapon közített bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szedi Romulus, a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balaton akaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Az egyik nagy szállásfoglaló portál adatai szerint az elmúlt hónapok kulturális és városnézős programjait egyre inkább felváltják a nyaralások, fürdőzések. A foglalások többsége három éjszakára szól, a legtöbben apartmant választanak, a szállásra költött összeg pedig 70 és 170 ezer forint között mozog. Középkori hangulatot idéző fesztivált tartanak jövő szombaton Kaposváron a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyver, mustra, középkori csata jelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és régészettel, valamint íjászaton, kosárfonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. Tegnap gyermeknap alkalmából 500 gyereket láttak vendégül a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. A meghívott gyerekek a gyermekvédelemből, valamint hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeztek. A fiatalok megnézték a termeket és a Karmelita teraszát, orgona bemutatón és népzenei programon vettek részt, majd közösen megebédeltek. Végül a várható időjárásról, gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és többfelé több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, helyenként heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északnyugaton és a zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 22-29 fok valószínű, északon, északkeleten mérhetjük az alacsonyabb maximumokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Elkezdődött a meteorológiai nyár, a nyár pedig az életre szóló kalandok évszaka. Adventure of a Lifetime, ez a Coldplay óranyitó dalának címe, érkezik még CJ Louise, a Kowalski meg a Vega és a Destiny's Child is nem sokára. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Tündék, szülinaposok, sok boldogságot! Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, kedves szülőtársak, túlélő barátaim, már nem kell sokat várni, és itt a nyári szünet. Azért is mondom mindezt, mert ugye volt szó róla az előző órában, hogy ma van a szülők világnapja, de még valamié a tej világnapja is ma van, amely például az én életemből szépen lassan kikopott, mert hogy a család többi tagja növényi tejet fogyaszt, úgyhogy én egyedül pedig nem veszek magamnak rendeset. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, a Destiny's Child slágere folytatja a hétfő reggelt, ez a Survivor, azaz a túlélő a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, a meteorológiai nyári június 1-e záporokat, zivatarokat, akár hevesebb viharokat is hozhat. 22-29 fok lesz közben, részletek a 7:30-as hírek végén, aztán Madonna egyik legismertebb dalát, a Vogue-ot fogom lejátszani.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, felhőszakadás is lehet. Köszöntöm Önöket, Csrefkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon. Az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írt a Gyermeknapon közített bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szedi Romulus, a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balaton akaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Középkori hangulatot idéző fesztivált tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csata jelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és régészettel, valamint íjászaton, kosárfonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. Az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar hadifoglyok sírkövei kerültek elő Kazasztán észak-keleti részén. A belső ázsiai Szénbányába a keleti fronton fogságba esett osztrák-magyar katonákat vezényeltek kényszermunkára. A temető eredeti állapotát már nem tudták rekonstruálni, de néhány az eredeti helyéről elmozdított sírkő jó állapotban fennmaradt. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a kedvezményezettekhez, ossza meg az információit. Végül a várható időjárásról: gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és többfelé, több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északnyugaton és a zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 22-29 fok valószínű, északon, északkeleten mérhetjük az alacsonyabb maximumokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június első napján, sok boldogságot a tündéknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Tegnap gyereknap volt, ma pedig a szülők világnapja. Illetve a tej világnapja is a mai napra esik. Pontosan 100 éve a mai napon született Marilyn Monroe, amerikai filmszínésznő. 89 éves Morgan Freeman, amerikai Oscar és Golden Globe díjas színész. 79 éve a mai napon született Ronnie Wood, angol gitáros és basszusgitáros, a Rolling Stones tagja. No. 58 éve ezen a napon Melbourne-ben megszületett Jason Donovan, színész énekes. Június 1-én született az amerikai DJ producer Roger Sanchez. A sort pedig a 96-os születésű Tom Holland, angol színész és táncos zárja, talán Pókember szerepében a legismertebb. Sok boldogságot az ünnepelteknek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felé.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ma néha napos, de többször inkább felhős időnk lesz. Záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fokkal. Részletek a hírek végén, a következő órában pedig szól majd Manu Chao dala. És a New Level Empire is itt lesz Wolf Katival. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Auto City Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sroll József út 3.
0: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtése.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok, felhőszakadás is lehet. Köszöntöm Önöket, Csrefkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az utolsó negyedévben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon. Az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írt a Gyermeknapon közített bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szedi Romulus, a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balaton akaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Középkori hangulatot idéző fesztivált tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyver, mustra, középkori csata jelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és régészettel, valamint íjászaton, kosárfonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. Az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar hadifoglyok sírkövei kerültek elő Kazasztán észak-keleti részén. A belső ázsiai szénbányába a keleti fronton fogságba esett osztrák-magyar katonákat vezényeltek kényszermunkára. A temető eredeti állapotát már nem tudták rekonstruálni, de néhány az eredeti helyéről elmozdított sírkő jó állapotban fennmaradt. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a kedvezményezettekhez, ossza meg az információit. Végül a várható időjárásról: gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és többfelé, több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északnyugaton és a zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 22-29 fok valószínű, északon, északkeleten mérhetjük az alacsonyabb maximumokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Például a Just a Girl a No Doubt-tól, vagy az Amazing Seal-től, az órát pedig a French Affair és a Sexy indítja. 4 lassan 5 perc elmúlt 8 óra, jó reggelt, jó hetet, boldog nyarat kívánok, június 1-e van, sok boldogságot a névnapos tündéknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 20-as 55-55-155 a számunk, Max Szemlövente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. 15 év után újból Budapesten élőben a Kiss From a Rose, a Crazy vagy a Killer, vagy a most érkező Amazing Seal július 30-án ad koncertet Budapesten az MVM Domban. Ő folytatja a hétfő reggelt, jó utat, jó készülődést, jó munkát kívánok. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Ha van közlekedési info, várom én is.

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 1-e van, elkezdődött az új hét, az új évszak, az új hónap. De hogy mire számíthatunk az első napján, kiderül a hírek végén. Előjáróban annyit, hogy az esernyő ma jól jöhet, borúsabb, csapadékosabb napunk lesz, de nem fogunk fázni, 22-29 fok között alakul a maximum. Még több részlet az időjárásról és friss infók a hírekben. Aztán a nagy szórakoztató Robbie Williams jön a Let Me Entertain You-val.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, felhőszakadás is lehet. Köszöntöm Önöket, Csrefkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az utolsó negyedévben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon. Az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írt a Gyermeknapon közített bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szedi Romulus, a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balaton akaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Az egyik nagy szállásfoglaló portál adatai szerint az elmúlt hónapok kulturális és városnézős programjait egyre inkább felváltják a nyaralások, fürdőzések. A foglalások többsége 3 éjszakára szól, a legtöbben apartmant választanak, a szállásra költött összeg pedig 70 és 170 ezer forint között mozog. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a kedvezményezettekhez, ossza meg az információit. Tegnap gyermeknap alkalmából 500 gyereket láttak vendégül a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. A meghívott gyerekek a gyermekvédelemből, valamint hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeztek. A fiatalok megnézték a termeket és a Karmelita teraszát, orgona bemutatón és népzenei programon vettek részt, majd közösen megebédeltek. Végül a várható időjárásról, gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és többfelé több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északnyugaton és a zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 22-29 fok valószínű, északon, északkeleten mérhetjük az alacsonyabb maximumokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Nem indult túl jól a hét egy kamionosnak és a járművének. Árokba burult ugyanis egy kamion az M1-esen a határ felé Lébény előtt. A 138-as kilométernél egyelőre csak a leállósában zárva, de a műszaki mentés idején további korlátozás várható. Jó utat, ha közlekedési info van, várom én is a 0620-55-55-155-re. Boom, Shake the Room, a címe DJ Jazzy Jeffék soron következő slágerének. Itt a Besten.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. This is...

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, bizony, már június van, az a hónap, amelyben az év leghosszabb nappala is esedékes és a legrövidebb éjszaka, akkor kezdődik majd a csillagászati nyár, a meteorológiai viszont a mai nappal június 1-e van, de ez az időjárást nem érdekli, záporokkal, zivatarokkal, szeles idővel indul a hét, részletek mindjárt a hírek legvégén, a következő órában pedig jön majd Junior Jack. És a Well Hello is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a miénk. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs, Budaivám, Sroll József út 3.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, felhőszakadás is lehet. Köszöntöm Önöket, Csrefkú Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon. Az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írt a Gyermeknapon közített bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszinszedi Romulus a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balaton akaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Az egyik nagy szállásfoglaló portál adatai szerint az elmúlt hónapok kulturális és városnézős programjait egyre inkább felváltják a nyaralások, fürdőzések. A foglalások többsége 3 éjszakára szól, a legtöbben apartmant választanak, a szállásra költött összeg pedig 70 és 170 ezer forint között mozog. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a kedvezményezettekhez, ossza meg az információit. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség a héten, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. Végül a várható időjárásról, gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és többfelé több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északnyugaton és a zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 22-29 fok valószínű, északon, északkeleten mérhetjük az alacsonyabb maximumokat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az első épp egy szülinapostól. Ma 59 éves az amerikai house DJ producer remixer, a Grammy-díjas Roger Sanchez. Grammy-díjat 2003-ban kapott a No Doubt Hella Good című számának remixéért. Nevéhez fűződik a világhírű Release Yourself rádióműsor, podcast, és ő a Steel Records kiadó tulajdonos. A leghíresebb dalával, az Another Chance-el indul az óra, 5 perc elmúlt 9. Hello, Max M. Leventa vagyok.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési info Krisztiántól érkezett. M7 Balaton felé Martonvásárnál dolgoznak, 2-3 kilométeres a dugó. Köszönjük szépen, jó utat. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. 1991-ből jön a Dan Cut a Move dala Get Serious, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, az Everything But The Girl klasszikusát Alex Gaudinoé követi, és ha már klasszikusok, Classic House szól hétfőnként a Night Shift-ben este 6 és 8 között, 6-tól a házigazdától, White Boy-tól, 7-től pedig Lauer Christiantól, és bizony az ilyen és ehhez hasonló klasszikusok, na meg azok, amelyek majd este szólnak, még az ilyen borongósabb napokat is elviselhetőbbé teszik, ugye? I left my

Best FM, a legjobb zenék, a pop királyát hallottuk, és készül a Michael című életrajzi film második része. Közben a meteorológiai nyár záporokkal, zivatarokkal, szeles idővel indul. A maximum 22 és 29 fok között lesz. A folytatás pedig a Black Legend társaságában telik. You See the Trouble with Me, a Besten. 1975, we brought you an album with a song.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Június 1, nyár, nyári gyerekek.
2: Nyári gyerekek a Balaton parton, tudnak hagyatban a keszegemet hajtom.
1: És nyár, ide vagy oda, ma borúsabb napunk lesz. Jön majd a Kelemen kabátban és a Ford Kóz is biztosan, de hogy kik még, kiderül nem sokára.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Indul a Mind Megette Étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
4: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, felhőszakadás is lehet. Köszöntöm Önöket, Csrefkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon. Az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írt a gyermeknapon közített bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szedi Romulus, a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balaton akaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Középkori hangulatot idéző fesztivált tartanak jövő szombaton Kaposváron a Szent Jakabi Bencés apátságrom kertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyver, mustra, középkori csata jelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és régészettel, valamint íjászaton, kosárfonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. Az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar hadifoglyok sírkövei kerültek elő Kazasztán északkeleti részén. A belső ázsiai Szénbányába a keleti fronton fogságba esett osztrák-magyar katonákat vezényeltek kényszermunkára. A temető eredeti állapotát már nem tudták rekonstruálni, de néhány az eredeti helyéről elmozdított sírkő jó állapotban fennmaradt. Az EU-s forrásokról létrejött megállapodás olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, hogy a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet is új lendületet kaphat. Végül a várható időjárásról: gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és többfelé, több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északnyugaton és a zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 22-29 fok valószínű, északon, északkeleten mérhetjük az alacsonyabb maximumokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Most, azaz a nyár, az új évszak első napján, ugye milyen jó kimondani, június 1, Nem vagy egyedül, You are not alone címmel, az Olive dala is porog majd. De jön a két óriás, Whitney Houston és George Michael duettje, az If I Told You That, az órát pedig Árás indítja a Temptation-nel. 5 perc elmúlt 10, hello, Max M. Levente vagyok.

Rest FM a legjobb zenék, azért van szükség az ilyen és ehhez hasonló borongósabb napokra, hogy megtanuljuk értékelni a napsütéseseket. In No Sunshine a Fordakóz érkezik a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM a legjobb zené. Korábban árokba borult egy kamion az M1-esen a határ felé Lébénynél, a 138-as kilométernél egyelőre csak a leállósában zárva, de a műszaki mentés során további korlátozás várható. Az M4-esen Budapest felé Abony elkerülő szakaszán a 86-os kilométernél egy műszaki hibás kamionra kell nagyon figyelni, mert hogy a belső sávban robbant le. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Totót nem csak én szeretem, hanem Karl Wolf is, a különbség, hogy ő el is tudja énekelni. Jön majd az Afrika, és természetesen magyar előadók is, Pildorén a Compact Disco-tól. Mert hogy amúgy ez lesz a meteorológiai nyár első napján a helyzet. Záporok, zivatarok, akár hevesebb viharok is lehetnek jégesővel. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem mond le az államfő, alaptörvénymódosítás jöhet, éjfélig lehet beadni a társasági adóbevallást, éjjeli szesztilalom lép életbe Varsóban. Villányi Eszter vagyok. Módosíthatják az alaptörvényt, hogy helyreállítsák a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét. Egyebek mellett ezt mondta a miniszterelnök, miután reggel az államfőnél járt a várban. Magyar Péter a találkozón ismét lemondásra szólította Felsúlyok Tamást. Ő azonban újból azt mondta, ezt nem teszi meg. A kormányfő jelezte, nem élnek majd az alaptörvényben most is szereplő megfosztási eljárással, és azt is hozzátette, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik majd, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Éjfélkor lejár a társasági adók bevallási határideje. 400 ezer cégtől vár a NAV, TAO, további 100 ezertől pedig KIVA bevallást. Az adó megfizetésének is június 1-e a határideje, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. Az élelmiszerlánc felügyeleti díjról szóló bevallást ugyancsak a NAV-hoz kell benyújtani szintén ma éjfélig. Ennek legegyszerűbb módja, ha elektronikusan küldik be a nyomtatványt. A NAV 50 ezer olyan cégnek küldött figyelemfelhívó levelet, amely korábban késve vagy egyáltalán nem nyújtott be társasági adóbevallást. Még tart a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka, egyszerre többféle allergén virágpora okozhat tüneteket, közölte a Népegészségügyi Központ. A legtöbb gondot most a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollenje okozza az allergiásoknak, ezek koncentrációja országosan magas. A központ felhívta a figyelmet arra, hogy a záporok, zivatarok következtében a pázsitfű pollenjei kisebb szemcsékre esnek szét, ezek pedig a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben. Éjszakai szesztilalom lép hatályba Varsóban. Ez azt jelenti, hogy este 10 és reggel 6 óra között tilos alkoholos italokat árusítani a boltokban és benzinkutakon. Az intézkedés az éttermekre és a varsói Chopin reptér vámmentes zónájában működő üzletekre nem vonatkozik. A lengyel főváros kétnegyedében kísérleti jelleggel már tavaly novembertől bevezették a szesztilalmat. Ezekben a városrészekben azóta éves viszonylatban több mint harmadával kevesebb bűneset történt. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten felhőszakadásra is. Csak pár órára bújhat elő a nap. A Dunántúlon és a középső tájakon később lassan felszakadozik a felhőzet. Északkeleten, keleten holnap reggelig borult idő marad, arrafelé még éjszaka is lesz csapadék. A szél ma sok helyen megélénkül, néhol meg is erősödik, általában 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap már nagyrészt napos idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És még pár info, ha hírek után a jelen koordinátái, az év 152. napja, 26.06.01, azaz a meteorológiai nyár elkezdődött. Isten éltesse a névnapos tündéket és sok boldogságot a szülinaposoknak. És akkor a sok info után szóljanak a zenék, elsőként a Something About The Music. 4 perccel múlt 11, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM-ben a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. 1994-ben járunk, és Amerika nyugati partján jön egy kis G-funk, egy kis West Coast hangulat Warren G-től. Ez a Regulate a Besten.
1: Best FM, a legjobb

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Árokba borult egy kamion korábban az M1-esen a határ felé Lébénynél. A 138-as kilométernél egyelőre csak a leállósában zárva, de a műszaki mentés ideje alatt további korlátozás várható. Az ellenkező irányban, tehát Budapest felé a 111-es kilométernél Győr térségében pedig baleset történt. Csak a belső sáv járható, ott már most kisebb torlódás alakult ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free your mind.

FM a legjobb zenék, szabadítsuk fel az elménket, képzeljük el, hogy süt a nap, 30 fok van, és ilyen a meteorológiai nyár első napja. Miközben az igazság az, hogy nem, mert hogy záporok, zivatarok, akár hevesebb viharok is lehetnek, 22-27 fok között alakul a maximum. Ez már a Gossip dala, Move in the Right Direction a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával és Brandy What About Us című dalával indul a hétfő délután. Jó étvágyat az ebédhez, rádiózzunk együtt holnap is. Max M. Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Alaptörvénymódosítás jöhet az államfő leváltásáért. Követhető a szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Békésben folytatódik a szúnyoggyérítés. Villányi Eszter vagyok. Módosíthatják az alaptörvényt, hogy helyreállítsák a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét. Egyebek mellett ezt mondta a miniszterelnök, miután reggel az államfőnél járt a várban. Magyar Péter a találkozón ismét lemondásra szólította fel Súlyog Tamást. Ő azonban újból azt mondta, ezt nem teszi meg. A kormányfő jelezte, nem élnek majd az alaptörvényben most is szereplő megfosztási eljárással, és azt is hozzátette, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik majd, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Követhető a Nébih honlapján az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató rádiónknak elmondta, a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet, mivel azt az időjárás és a helyi növényegészségügyi helyzet is befolyásolja.
2: Az amerikai szőlőkabóca, ugye a szőlő aranyszínű sárgaság betegségnek, a fitoplazmának a terjesztésével okozza a legnagyobb problémát. Ez a hazai szőlőtermesztés legsúlyosabb növényegészségügyi kockázatát jelenti. Maga a betegség, a fitoplazma nem gyógyítható, ezért kiemelten fontos a megelőzés és a megfelelő időben elvégzett védekezés. Fontos azt hangsúlyozni, hogy a termelők csak akkor kezeljék a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot.
1: A békési holtágaknál csapnak le a héten a szúnyogokra. A katasztrófavédelem közölte, hogy a meleg, száraz idő miatt nincs sok szúnyog. Az átvonuló záporok mentén alakultak ki lokálisan a szúnyoglárváknak kedvező vizes élőhelyek. A folyók holtágait, állandó vizek növényzettel borított részeit kezelték eddig. Ez a biológiai gyérítés folytatódik Békés vármegyében. Felrobbant egy tűzijátékgyár Máltán. A létesítmény egyelőre tisztázatlan körülmények között gyulladt ki reggel. Sérültekről nincs hír, írja egy helyi lap. A környező házak ablakai betörtek, a robbanást a gyár több kilométeres közelében hallani lehetett. A helyszínre nagy számban vonultak ki a hatóságok, lezárták a környéket és vizsgálják az eset körülményeit. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten felhőszakadásra is. Csak pár órára bújhat elő a nap. A Dunántúlon és a középső tájakon később lassan felszakadozik a felhőzet. Északkeleten, keleten holnap reggelig borult idő marad, arrafelé még éjszaka is lesz csapadék. A szél ma sok helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. Általában 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap már nagyrészt napos idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép hétfőt, kellemes hétkezdést kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, töltsék velem szokásos módon a következő néhány órát, hogy Isten ilyen szórakozhassunk, és könnyebben bírjuk a hétfői akadályokat. Gyerünk tovább a Killers-szel, a TNT-vel, a Savage Garden-nel, hát velük nyitom ezt a délutánt, és Brandivel, és szép napot kívánok mindenkinek!
0: Best FM, a legjobb zenék!
4: Dog child, big rocker.

Szép délutánt kívánok mindenkinek, nagyon remélem, hogy tényleg velem töltik a következő néhány órát, de legalább az ebéd időt és a legjobb slágereket együtt hallgatjuk. Milyen volt a hétvégem? Remélem, hogy mindenki kipihente magát, én családoltam egy kicsit, vonatoztam nagyon sokáig, de én szuper időben és szép tájakon nagyon szeretek vonatozni, úgyhogy a Balaton felé kifejezetten. Nem tudom, önöknek megvan-e még az az érzés, amikor gyerekként először megláttuk a Balatont. Én alföldi gyerek vagyok, úgyhogy nekünk a Balaton az mindig olyan különlegesség volt, és amikor úgy először megláttam a vizet abban az évben, akkor úgy mindig megörültem, és ez most is így van, mert hogy szerintem idén nem voltam még arra felé, vagy legalábbis nem láttam a Balatont, és valahogy ez mindig jó érzés, amikor az ember úgy megpillantja, és úgy újra gyermeki érzések jönnek. Na jó, nem akarok itt érzelgősködni, rögtön a délután elején inkább hozom a legjobb zenéket a folytatásban is. Ma is itt lesz a napkérdése, ma is hozok mindenféle közlekedési infót, meg mindenféle érdekességet, úgyhogy tartsanak velem, és most az Eternal és BB Winans dalával I Wanna Be The Only One, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ahogy ígértem, ma is hozok közlekedési információkat, úgyhogy amint megkapom őket, már hozom is, minthogy árokba borult egy kamion az M1-esen a határ felé Lébény előtt. A 138-as kilométernél egyelőre csak a leállósáv van zárva, de a műszaki mentés során további korlátozás várható, erről természetesen hozom majd az infókat. Az ellenkező irányban Budapest felé a 111-es kilométernél, Győr térségében pedig baleset történt, itt a külső sáv van zárva. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van útinfója, ma is küldje el vagy hívjon. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Fedzsó és Ashanti dalát hallottuk, ez volt a What's Love, a folytatásban pedig a friss híreket fogjuk hallani, mert hogy pár perc és délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Morcsiba és a Rome was a building a day. És jön majd a tankcsapda is, és a Mennyország turiszt.
2: Majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Partneri munkára készül a kormány és a Nemzeti Bank. A képviselői tiszteletdíjak csökkentése is parlament elé kerül. Nem csitulnak a harcok Ukrajnában. Villányi Eszter vagyok. Stratégiai partnerként tekint a kormány a Magyar Nemzeti Bankra, és tiszteletben tartja annak függetlenségét. Ezt a miniszterelnök közölte, miután egyeztetett Varga Mihály jegybankelnökkel. Magyar Péter hangsúlyozta, elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése. Varga Mihály a találkozót követően azt mondta, a magyar gazdaság érdeke, hogy eredményes legyen az együttműködés. Hozzátette, az MNB konstruktív partner lesz a munkában, így többek között az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében is. A képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről is tárgyal ma a parlament. Az előterjesztés érinti a tiszteletdíjak mellett a juttatásokat, a támogatást, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési forrásokat is. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40%-kal csökkenhet. Az ülés most kezdődik. Folytatódtak a harcok az orosz-ukrán háborúban. Az orosz hadsereg több mint 260 drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelem a nagy részét hatástalanította, de több városban voltak becsapódások, így például Harkivban és Odesszában is. Ipari infrastruktúrális létesítmények, lakóházak és középületek rongálódtak meg. Többen megsérültek, egy 62 éves férfi pedig meghalt, amikor egy busz megállót ért támadás. Az orosz hatóságok is több régióból jelentettek ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Védelmi Minisztérium pedig közölte, hogy 5 fronton nyomult előre az orosz hadsereg, és elfoglaltak egy donyecki települést. Éjszakai szesz tilalom lép hatályba Varsóban. Ez azt jelenti, hogy este 10 és reggel 6 óra között tilos alkoholos italokat árusítani a boltokban és benzinkutakon. Az intézkedés az éttermekre és a varsói Soperreptér vámmentes zónájában működő üzletekre nem vonatkozik. A lengyel főváros kétnegyedében kísérleti jelleggel már tavaly novembertől bevezették a szesz tilalmat. Ezekben a városrészekben azóta éves viszonylatban több mint harmadával kevesebb bűneset történt. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten felhőszakadásra is. Csak pár órára bújhat elő a nap. A Dunántúlon és a középső tájakon később lassan felszakadozik a felhőzet. Északkeleten, keleten holnap reggelig borult idő marad, arrafelé még éjszaka is lesz csapadék. A szél ma sok helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. Általában 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap már nagyrészt napos idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy óra után 4 perccel is szép hétfőt. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Réta vagyok. Ebben az órában is izgalmas slágerek jönnek, mint Dalloniz és az I Got Five On It, de jön majd a Madison Avenue is, és a Don't Call Me Baby. Itt lesz Subbase Master is a négy ütemmel. Most pedig egy mocsiba klasszikus nyitja az órát. Ez a Rome Wasn't Built in a Day. Szép napot mindenkinek!
0: Best FM!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Üdv mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Budapest FM, a legjobb zenék. Baleset történt az M0-es autóút és az 1-es főút közötti összekötő ágon. Jelenleg az M0-es autóútról nem is lehet az 1-es főútra lehajtani, áll a forgalom. Az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Bia-Torbágy között továbbra is torlódás van, főként a külső sávban, úgyhogy akinek Budapest a célja és autóval utazik, ma is érdemes az átterelt belső sávot választania. A 22-es főúton Balassagyarmaton a Dózsa-György utca buszmegálló közelében két autó ütközött, úgyhogy a helyszínelés ideje alatt felpályás korlátozás van érvényben. A 66-os főúton Gödre határában pedig két autó ütközött, a 42-es kilométernél lezárták a főútat, kerülni pedig Gödrén keresztül lehet. 0620 55 55 155, ma is ide várom az útinfókat, vigyázzunk egymással az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Bizonyám, a következő órában is jönnek a felejthetetlen slágerek, mint a Valmar és Szikora Robert ala a Balatoni lány. Kettő óra után, a hírek után pedig a Szafridó nyitja majd az órát. Jön a Baja Baja!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Összeomlott egy épület Székesfehérváron, egy ember a romok alatt. Magyarország benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Nincs ebola fertőzött Olaszországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összedőlt egy 4 emeletes épület Székesfehérváron, egy ember a romok alá szorult. A mentési munkálatok már zajlanak, kereső kutyákat is vittek a helyszínre. A katasztrófavédelem közölte, egy bontás alatt álló ipari épület omlott össze. Az eset körülményei egyelőre tisztázatlanok. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, mondta a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozatala kapcsán kifejtette, jelentős pénz jut a közlekedés, az egészségügy, a környezetvédelem, a felsőoktatás és a kutatás fejlesztésére. Korábbi beruházások uniós támogatása is megvalósulhat, de jut pénz az elektromos hálózat és a lakhatási lehetőségek fejlesztésére is. A források hazahozatala érdekében erősítik a korrupció elleni fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását. Magyar Péter bejelentette, hivatalosan is benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Mától megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés, ezt a közlekedési és beruházási miniszter tette közzé. Vitézi Dávid elmondta, összehangoltabb lesz a közlekedés, sűrűbb járatok és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. A rendszer illeszkedik a metró meghosszabbított üzemidejéhez is. Nincs ebola fertőzött Olaszországban, ezt azután jelentették be, hogy negatív lett annak a kongói férfinak a tesztje, aki szombaton karanténba került a szardíniai Cagliariban, mivel észrevette magán a betegség feltételezett jeleit. Olaszországban továbbra is magas a fertőzés veszélye. A római egészségügyi tárca közölte, hogy az ország több régiójában is készenlétbe lépett az úgynevezett fertőzési protokoll, tehát kijelölték azokat a kórházakat, ahol az esetleges betegeket el tudják szigetelni és kezelést kapnak. Kongóban egyébként kritikus a helyzet, gyorsan és jelentősen emelkedik az ebola fertőzések száma. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten felhőszakadásra is. Csak pár órára bújhat elő a nap. A Dunántúlon és a középső tájakon később lassan felszakadozik a felhőzet. Északkeleten, keleten holnap reggelig borult idő marad, arrafelé még éjszaka is lesz csapadék. A szél ma sok helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. Általában 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap már nagyrészt napos idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délután, 2 óra után járunk 2 perccel, én Majoros Rita vagyok, na nézzük ebben az órában, kikkel fogjuk igazán jól érezni magunkat, még így a munkaidőben is. Christina Aguilera és Lil Kim érkezik majd a Can't Hold Us Down-nal, de jön majd a Take That is Luluval és a Relight My Fire, a Safri Duo pedig elhozza az igazi nyári hangulatot. Indulunk, jön a Baja Baja.
0: Best FM, a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM.
2: Look. If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, hogy ki honnan tudja, hogy hamarosan hazaér, miből érzi, mi az az illat, mi az a tájkép, akár melyik az az épület, amiből már biztosan tudjuk, hogy pár perc múlva otthon vagyunk. Azt írja Norbi Esztergomból, hogy a bazilika kupolája már messziről. Igazából tudom, hogy most már nem sok és otthon vagyok. Azt írja Tünde Kőszegről, hogy a hegyek és a friss erdei levegő, imádom és nagyon-nagyon szeretek hazajárni, pont ezek miatt is. Na meg a család, ezt teljesen meg tudom érteni. Aztán jött Pécsről is egy üzenet, hogy Józsitól, hogy na a tévétorony, azt hiszem ezt magyaráznom sem kell. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ezek a jó kis emlékek, élmények. Ki mi alapján tudja, hogy hamarosan hazaér? Egy, akár egy tévétorony, akár egy kupola, akár egy illat? Jöhetnek a válaszok, akár Facebookon, Instagramon is, mellé pedig Krisztina Aguilera és Lil Kim dala, Can't Hold Us Down a Best FM-en.

0: We gon' celebrate, we gon' celebrate.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM, a legjobb zenék.
3: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Best FM a legjobb zenék. Tamás írja, hogy baleset történt a Kossuth Lajos utcában, méghozzá az Astoria és a Ferenciek tere között, úgyhogy Budapesten ott kell fennakadásra számítani. Baleset történt korábban az M0-es autóút és az M1-es főút közötti összekötő ágon is. Jelenleg az M0-es autóútról nem lehet az 1-es főútra lehajtani, mert áll a forgalom. Az M1-es autópályán a főváros felé Tatabánya és Biatorbágy között továbbra is szakaszos torlódás van, főként a külső sávban, úgyhogy továbbra is azt ajánlják a hallgatóink, hogy aki autóval halad és Budapest a célja, válassza az átterelt belső sávot. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is ide az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 94.3 Best FM-en tisztelettel köszöntöm a hallgatókat Bajáról és a környékünkről. Hát ezen a héten most találkozunk először így a délután kellős közepén, és remélem, hogy eddig jól telt a nap, jól indult az aktuális munkahét. A nevem Oleg Csongor, Timbaland és Justin Timberlake közös száma szól. Ez a Give It To Me.
0: 94.3

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves baljai hallgatók, hát üdv mindenkinek, már lassan-lassan a késő délutánnál járunk, enyhe túlzással így hétfőn, de együtt töltünk 3 egész órát. A nevem Molek Csongor, műsor elején általában a következő napi időjárásról említek infókat, így lesz ez most is. Holnap kedden itt a déli ország részben is felhőkre kell készülni, és nyilván csapadékra is, viszont a délutáni óráktól jelen lesznek még a fátyolés gomoly felhők, de kiadós mennyiségű csapadékra elméletileg nem kell készülni. Több felé lesz élénk majd a légmozgás, és nyilván csapadék környezetében erősebb szélmozgásra kell számítani. A reggeli órákban olyan 9-16 fok körül mérünk majd, a csúcsérték kora délután pedig 23-29 fok körül alakul. És pollenallergiás hallgatók, a helyzet sokat nem változott, a fenyőfélék és fázsitfűfélék pollen koncentrációja továbbra is üti a magas tartományt. Tupac zenél most, meghallgatjuk a California Love című dalt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok, felhőszakadás is lehet. Köszöntöm Önöket, Csrefkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az utolsó negyedévben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon. Az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írt a Gyermeknapon közített bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szedi Romulus, a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balaton akaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Az egyik nagy szállásfoglaló portál adatai szerint az elmúlt hónapok kulturális és városnézős programjait egyre inkább felváltják a nyaralások, fürdőzések. A foglalások többsége 3 éjszakára szól, a legtöbben apartmant választanak a szállásra költött összeg, pedig 70 és 170 ezer forint között mozog. Az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar hadifoglyok sírkövei kerültek elő Kazasztán észak-keleti részén. A belső ázsiai Szénbányába a keleti fronton fogságba esett osztrák-magyar katonákat vezényeltek kényszermunkára. A temető eredeti állapotát már nem tudták rekonstruálni, de néhány az eredeti helyéről elmozdított sírkő jó állapotban fennmaradt. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség a héten, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. Végül a várható időjárásról, gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és többfelé több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északnyugaton és a zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 22-29 fok valószínű, északon, északkeleten mérhetjük az alacsonyabb maximumokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

0: Elköszönt annyi csukott kegyelem.
1: 94.3 SZFM, a legjobb zenék. Baja és a térség nem elfelejteni, hogy a mai naptól, azaz június 1-től nyitvatartási időn kívül lezárták a bajai piacot a gépjármű forgalom elől, és erről tájékoztat mindenkit a létesítményt működtető Bajai Kommunális és Szolgáltató NKFT. A közlemény szerint a piac területén működő üzletek vezetőivel egyeztetve a kapukat 3/4 részig becsukják annak érdekében, pontosabban becsukták, hogy biztosítsák a gyalogos forgalmat. A rollerek és kerékpárok behajtása viszont továbbra is tilos lesz. Az intézkedés szükségességét az indokolja, hogy a gépjárművezetők gyakran áthajtottak a piacon, emellett a területet parkolásra, és nem a piachoz köthető áruk ki- és berakodására is használták, ami balesetekhez vezethet. A lakosság biztonsága érdekében bíznak abban, hogy mindenki megértéssel fogadta a változást. A részletek ott vannak a bajahangja.hu hírportálon. Montel Jordan zenél most, és a This is how we do it című száma pörög.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. Legnagyobb létszámban, több mint 10 kapibara van a Győri állatkertben. A Győri állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze. Most nemrég született egy puputevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal ezelőtt.
4: Tóth Zoltánt, a Győri állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Minden további információ a zoogyor.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Nagyon szép hétfő délutánt mindenkinek, aki itt van velünk a 94.3 Best FM-en, a Bajáról és a környékről. A mikrofonnál Molek Csongor, még innentől kezdve 2 egész órán keresztül együtt szórakozhatunk, és hozom a legjobb zenéket. Visszafogottabb slágerrel indulunk most. Zenél nekünk Akon, és meghallgatjuk a Lonely című felvételt. 90

0: 94.3 Best FM, a legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Tartalmas hétfőt mindenkinek ide Bajára és a vonzás körzetbe, kedves hallgatók. Már június 1-e van, a tejvilág napja egyébként. Névnaposaink pedig a Korrádok, Justinok, Paulinák, Tordák, Angilák és Tündék. Nagyon boldog névnapot nekik, a születésnapos hallgatókat. Hát Isten éltesse nagyon sokáig itt Baján és a környéken. Megnézzük, hogy mi miket köthetünk még a mai naphoz, június 1-éhez, mivel akad jó pár esemény. Például 178 esztendeje Kölnben megjelent a Neue Rheinische Zeitung első száma, amelynek főszerkesztője Karl Marx volt. És 115 esztendeje 1911. június 1-én megalakult az első magyar filmvállalat. A nap híres szülötteinek listáját megnézzük, hát kereken 100 éve látott napvilágot Marilyn Monroe, amerikai filmszínésznő. 116 éve született Kállai Gyula, aki 1965-től 67-ig a minisztertanács elnöke volt. Aki ma ünnepel bármilyen okból, Bajai hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig. Coolio felvétele következik, a 1, 2, 3, 4.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Megemlékezés a hősi halottakra, két zeneiskola, egy koncert és pályázatházi gyermekorvosi munkakörre köszöntöm Önöket. 2026. június 1-e van, az Oxigén Média híreit hallják a Bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Baján a közgyűlés előtt nyugállományba vonulások alkalmából köszöntötték Schmidt Károly tűzoltó alezredest és a dr. Ábrahám György főorvost, akik hosszú évtizedeken át szolgálták Baja várost és közösségét. Schmidt Károly alezredes 37 éven keresztül végzett példaértékű tűzvédelmi munkát, szakmai tudásával és elkötelezettségével, jelentősen hozzájárulva városunk biztonságához. Dr. Ábrahám György főorvos több mint 6 évtizeden át gyógyította a bajaiakat, emberségével, szakmai kiválóságával és közéleti szerepvállalásával maradandó nyomot hagyva közösségünk életében. Teljes körű felújítás kezdődik a Paksi Napsugár óvoda Ötvös utcai tagintézményében. A munkálatok idejére a gyermekcsoportok átmenetileg a Munkácsi utcai és a Vörösmarty utcai óvodába költöznek, miközben az épület energetikai korszerűsítésen, valamint teljes külső és belső fejlesztésen is átesik. Részletek a Telepaks oldalán. Ünnepélyes keretek között katonai tiszteletadással emlékeztek meg a hazáért életüket áldozó katonákról Szekszárdon, a Szent István téri első világháborús emlékműnél. A Magyar Hősök Emléknapján rendezett eseményen Berlinger Attila polgármester ünnepi beszéde mellett a Magyar Honvédség területvédelmi egységei, valamint a helyi diákok és egyházi képviselők is közreműködtek a méltó főhajtásban. Dunaföldvárváros önkormányzata házi gyermekorvos munkakör betöltésére írt ki pályázatot. A pályázat benyújtásának határideje 2026. augusztus 31-e. A pályázat benyújtásának módja postai úton, zárt borítékban a pályázatnak a Dunaföldvárváros önkormányzata címére történő megküldésével, a cím 7020 Dunaföldvár Kossuth Lajos utca 2, vagy személyesen a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal titkárságán történő átadással a 4-es számú irodában. Kérik a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését, házi gyermekorvos. A pályázat elbírálásának módja a pályázatokról a bizottság véleményezését követően első ülésén Dunaföldvárváros önkormányzatának képviselőtestülete dönt. A kiíró fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázat elbírálási határideje 2026. szeptember 30. Autista gyermekeknek szervezett élménynapot a Rotary Klub Baja. Idén is különleges motoros programmal szerzett örömet autista gyermekeknek a Rotary Klub Baja. A motorozás mellett már kvadok és limuzinok is színesítették a napot, amely az élmények mellett az elfogadás fontosságára is felhívta a figyelmet. Összefogott a Szekszárd és a Paksi Zeneiskola, hogy közelebb hozza a klasszikus dallamokat az utcaemberéhez. A kezdeményezés első állomásaként a minap Szekszárdon csendült fel a varázslatos térzene, amely azonnal elnyerte a járókelők tetszését. A járókelők lépteit fülbemászó dallamok lassították le. A Paksi Pro Artis alapfokú művészeti iskola és a Szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola növendékei adtak közös térzenét. A kezdeményezés Simon Péter, a Paksi intézmény igazgatójának fejéből pattant ki, még tavaly ősszel, írja Teol. A két iskola régóta kiváló kapcsolatot ápol, a fúvósok közös múltja pedig szinte tálcán kínálta az együttműködést. Megemlékezést tart Paksváros önkormányzata a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én. Az ünnepségnek a Dunaparti Trianon emlékmű ad helyet, ahol első alkalommal adják át az összetartozásért díjat is. A programban mécses gyújtás, motorcsónakos felvonulás és kulturális műsor is szerepel, részletek a Telepaks oldalán. Több mint 300 futó vett részt az első Mogyi Sugovica Night Run eseményen, amely különleges hangulatával és látványos esti útvonalával emlékezetes élmény nyújtott a résztvevőknek. A csillagos ég alatti sportolás azonban nem ér véget. Június 12-én érkezik a mozgás éjszakája, ahol számtalan sportág és mozgásformak közül választhatnak majd az érdeklődők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Hát nem feltétlenül passzol az időjárás a strandoláshoz, kedves hallgatók, és a következő napokra sem mondják azt a tökéletes nyári időt még nyilván. Viszont a mai nappal, június 1-ével megnyílt a Súgó strandja, hivatalosan is. És igen, köszönhetően a jó időnek azért az előző napokban is már jó pár fürdőző birtokba vette a szabad strandot, és szombaton délelőtt bőven volt hely a homokos parton, a 22,2 fokos víz is csábító volt mindenkinek, viszont megközelítése nehéz diónak bizonyult, ahogy fogalmaznak a bajahangja.hu hírportálon, én nem voltam kint, megmondom őszintén, de rendkívül kagylós állítólag a meder a part szélén. Az önkormányzat közleménye szerint a mai nappal, június 1-ével hivatalosan is megnyílt a Súgovica szabad strand. A Torelli és az Egyetem Beszédes József kolléguma között, illetve a túloldalon, a Nagypandúr-szigeten, a Jurta csónakgarázsok és a Volt kalap vendéglő közötti, valamint a Petőfi-szigeten, a Vízafogó panzió és a Napsugárszálló közötti partszakaszon június 1 és augusztus 31-e között üzemeltett szabad strandot az önkormányzat. Ott vannak a részletek a bajahangja.hu hírportálon. A Nickelbackkel rokkozunk a folytatásban, és szól a Photograph.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. Legnagyobb létszámban, több mint 10 kapibara van a Győri Állatkertben. A Győri Állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze. Most nemrég született egy puputevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal ezelőtt.
4: Tóth Zoltánt, a Győri Állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Minden további információ a zoogyor.com oldalon.
0: Reklámot hallottak.
5: Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves bajai hallgatók, hát nyomozás indult abban az ügyben, amely a napokban történt Baján, a Türisten kilátó közelében. A bajai vízibalesettel összefüggésben a Szegedi Regionális Nyomozóügyészség folytat eljárást, a hatóság rövid választ adott a baon.hu hírportál megkeresésére. A rendelkezésre álló infók szerint május 25-én vízibaleset történt itt Baján, a Tűr István kilátó közelében, viszont a történtek pontos körülményei egyelőre nem ismertek. Meg nem erősített információk szerint egy rendőrségi motorcsónak hajtott át egy jetskivel közlekedő rendőrön, aki a vízbe zuhant. A baleset a Kádár-sziget közelében történhetett, az információkat azonban hivatalosan nem erősítették még meg. A Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság a központi nyomozó főügyészséghez irányította a baon.hu hírportál szerkesztőségét, és ott a következő választ kapták: a megkereséssel összefüggésben tájékoztattak mindenkit, hogy a május 25-én történtekkel összefüggésben a Szegedi Regionális Nyomozóügyészségen eljárás van folyamatban, melyről viszont bővebb tájékoztatás az eljárás érdekeire tekintettel nem adható. Az ügyben a Szegedi Regionális Nyomozóügyészség hatáskörét a kizárólagos ügyészi nyomozást megalapozó személy esetleges érintettsége indokolja. Hát ha lesz további részlet, természetesen mi is beszámolunk majd itt a Best FM-en, kedves hallgatók. Másodperceken belül viszont kanyarodunk vissza a kedvenc felvételekhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Teljen kellemesen még a hétfő mindenkinek, a fennmaradó órákra is ezt kívánom, főleg azoknak, akik melóznak még, kedves bajai hallgatók, ez a 94.3 Best FM, a nevem pedig Molek Csongor, jelentkezem még a stúdióból, tudják, 60 percen keresztül, és mindjárt közlekedünk. Zenél Tayo Cruz, és szól a Troublemaker című felvétel.
6: 94.3

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on közlekedjenek szabályosan, és figyeljenek másokra is, a többi közlekedőre, kedves bolyai autósok. Infokkal jelentkezem természetesen, közmépítési munkák miatt félpályás lezárás továbbra is lassítja a közlekedést. Az 51-esen Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomásodrendű főúton a 169-es kilométerről van szó. Aztán a Mohácsi összekötő úton kicsit messzebb tőlünk, az 51-21-esen a 2-es kilométernél útszűkület lassítja a haladást építési munkák miatt, és az 56-02-esen Várdon-Balsónál összekötő úton az 1-es és a 3-as kilométer között még pár héten keresztül félpályás lezárásra lehetnek figyelmesek. Kérem jelezzék, ha van egyéb útinfó. Lehet szó akár trafizó rendőrökről is. 30-as 74 77-77-es a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Donna Lewis felvételét meghallgatjuk most a Besten. A dal címe I Love You Always Forever.

A Best FM minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 SZTFM, a legjobb zenék. Vajjai hallgatók, hihetetlen, de már 8 éve indult útjára, és azóta is töretlen észszerűségnek örvend a Rotary Klub Baja programja, amelyben a Vajjai Egymi keretében működő autista tagozat tanulói számára biztosítanak terápiás célzatú motoros programot. És idén, hát nemrég, május 29-én, pénteken a féle előgyereknapként szervezték meg az eseményt, amelyben mintegy 30 gyerek vehetett részt. Az autizmussal élő gyermekek esetében többféle határt is feszeget a motorozás, hát maga a jármű nagy és hangos, elhelyezkedni rajta pedig úgy lehet, ha az utas teljesen rábízza magát az előtte ülő motorosra. És a Rotary Klub Baja tagjai 8 éve mindent elkövetnek annak érdekében, hogy minél több autizmussal élő gyerek részesülhessen a motorozás élményében. Évente egy-egy délelőtt, illetve az előtte lévő felkészülési időszakot rászánnak arra, hogy az érintett gyerekek és fiatalok megismerkedjenek a járművel. A részletes beszámolót nagyon kedves fotókkal megtalálják a bajahangja.hu hírportálon. Most ezt elénekel, hisz szól az American Boy című dal. This

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Én hétfőre szeretnék lassan elbúcsúzni, kedves baljai hallgatók, persze, ha nem probléma. Köszönöm szépen a mai figyelmet mindenkinek. Shaft felvétele következik, meghallgatjuk a Mucho Mambo Suede című slágert. Ez a búcsúdalom ma. További tartalmas késő délutánt kívánok hétfőre. Remélem tényleg kevesebben melóznak már, ha mégis, akkor kitartást, a többieknek pedig jó pihit. Holnap kedden délután 3-tól ismét én jelentkezem. Molek Csongort hallották.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak.
1: Hírek a Best FM-en. A közlekedés és az egészségügy fejlesztésére is jut az uniós forrásokból, adóbevallásokat vár a NAV, holnap már csak keleten lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, ezt mondta a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter hozzátette, hogy a 6000 milliárd forintos uniós forrásból jelentős pénz jut majd a közlekedés, az egészségügy és a környezetvédelem fejlesztésére, és a korábbi beruházások uniós támogatása is megvalósulhat. A kormányfő arról is beszélt, hogy a források hazahozatala érdekében erősítik a korrupció elleni fellépést és a közpénzek

0: átlátható felhasználását. Már szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben ma azt mondta, hogy a brüsszeli megállapodás részeként több mint 2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé, ez pedig lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását, a kutatási fejlesztési programok újraindítását és a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. Évfélkor lejár a társasági adók bevallási határideje, 400 ezer cégtől vár a NAV, TAO és további 100 ezertől KIVA bevallást, és az adókat is ma kell befizetni. Erre hívta fel a figyelmet az adóhatóság. A NAV közölte azt is, hogy az élelmiszerlánc felügyeleti díjról szóló bevallást is ma éjfélig kell benyújtani, a nyomtatványokat a legegyszerűbben elektronikus úton lehet leadni. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. Csehországban rendezték a 29. Rally Rejvíz nevű viadalt, ahol valósághű szimulációk során bizonyították azt, hogy a hazai mentés, irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik. Ezt mondta rádiónknak Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
1: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el, másfelől kapcsolatokat építünk. A csapatok döntő része Európából van. El tudunk lesni speciális eljárásokat, eljárásrendeket, ami mondjuk nálunk másképpen működik, és ezeket egyébként jól meg is tudjuk vitatni. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
0: Holnap már napos, szárazabb időben bízhatunk. Sokat süt majd a nap, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 14-20 fokig hűl a levegő, holnap napközben a szeles időben pedig 23-29 fokot mérhetünk majd. Szerdán újra jön az eső, bárhol eleredhet, a Dunántúlon pedig jelentős mennyiségű csapadék várható, és még a szél is megélénkül. Szerdán 16-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fokot is mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Kell azért még pár nap, mire majd én elhiszem, meg felfogom, meg feldolgozom, hogy mi is történt velem szombaton. Megint ott lehettem a Puskás Arénában, és több tízezer embernek zenélhettem a stadionban a budapesti BL döntőn. Még most is, amikor kimondom, nem hiszem el, hogy ez volt, de tényleg ez volt. Ennek köszönhetően én már csütörtök óta gyakorlatilag be voltam költözve a Puskás stadionba, úgyhogy most így visszamenőleg egy tematikus mix a BL döntő tiszteletére. Azért hétfő van, úgyhogy maradunk a Classic House vonalon, de csak angol és francia előadókból válogatok a következő órában. Héttől pedig érkezik majd Lauer Krisztián. Indul a Night Shift.
3: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszó.

mert tényleg óriási foci menetben voltam a hétvégén. Vasárnap még egy másik focis rendezvény is rájött. Szoboszlai Dominika, Dzsudzsák Balázzsal, Torgelle Sándorral, Kabát Petivel és hasonlóan nagy legendákkal övezve. Szóval egy picikét most a Mixcloudomat hanyagoltam, de tudom, hogy már rajtam a sor. Úgyhogy ígérem, hogy a héten bepótolom a lemaradást, mert hogy az összes korábbi oda feltöltött mixemen már megvan a minimum 100 meghallgatás, a szabály ugye pedig az, hogy akkor ilyenkor én töltök föl újabbakat a régebbiekből. Ez egy picike képzavar, de hát szóval a régebbi mixekből megint ötöt felrakok, hogy azok visszahallgathatóak legyenek. Mixcloud.com per DJ Whiteboy, ez a profilom, a korábbi mixeket itt lehet elérni, és a korábbi mixek mellé is, mint ahogy majd az újak mellé is majd, szóval ott van a tracklista mindegyik mellett.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Best FM Night Shift, kövessetek be minket Instán, Facebookon, minden velünk kapcsolatos info ott megtalálható, külön-külön a Night Shift DJ-k is oda nyomják, hol zenélnek, hol lesz Night Shift Party, és a többi, és a többi. Tehát Best FM Night Shift, Facebookon is, és Instán is, minket, pedig Best FM, mint rádió. Mi meglepő, a Best FM Rádió Magyarország profilokon értek el. Van nekünk SMS és Viber számunk 0655 55 155, illetve e-mail címünk info@bestfmbudapest.hu.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hétfői rezidensünk, Lauer Krisztiáné lesz a következő 60 percben a két lemezjátszó és a keverő, Classic House a menü, még egy órán keresztül, gyors helycsere, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: SMS kaphatunk arról, ha jön a jégeső, belefulladt egy vadmalac a Tatabányai fürdő egyik medencéjébe, ma még bárhol eshet, de holnap szárazabb idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ingyenes jégeső riasztó szolgáltatás indult hazánkban, egy telefonszámmal és az irányító számunkkal regisztrálhatunk a jégeső.hu oldalra, ezután a rendszer SMS-ben figyelmeztet minket akkor, ha a lakóhelyünkre egy órán belül jégeső csap le, így van idő felkészülni a veszélyhelyzetre. Magyarországon egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási események, például a jégeső is, ami komoly károkat tud okozni az ingatlanokban és az autókban. A biztosítók a viharkárok miatt évente nagyjából 10-15 milliárd forintot fizetnek ki az ügyfeleiknek. Békésvár megyében folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a vármegyében lévő holtágaknál nagyjából 150 hektárnyi területre a levegőből juttatják ki a lárvák elleni biológiai készítményt. A szakértők szerint a meleg, száraz időjárás miatt egyelőre nem alakult ki erős szúnyogártalom, és a következő hetekben mi is tehetünk azért, hogy ne is legyen szúnyoginvázió, vagyis esők után érdemes kiönteni a vödrökben, virágládákban vagy egyéb tárolókban összegyűlt vizet, amikből kikerülhetnek a lárvák. A Nébi honlapján követhető az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató rádiónak azt mondta, hogy a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet, mivel azt az időjárás és a helyi növényegészségügyi helyzet is befolyásolja.
2: A védekezés akkor válik indokoltá, amikor az amerikai szőlőkabócák lárvakelése megkezdődött. Környezet, illetve hatékonysági szempontból is lényeges, hogy a termelők csak akkor kezeljék a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot. A nem megfelelő időben elvégzett kezelés ugyanis kevésbé hozhat megfelelő eredményt.
1: Bezárták a Tatabányai gyémántfürdő uszodáját, mert egy vadmalac belefulladt a medencébe. Az üzemeltető vasárnap este közölte, hogy az uszoda csak a vizsgálatok és a hatósági egyeztetések lezárása után nyithat ki újra. A vadmalac tetemét egyébként vasárnap reggel találták meg a vízben, azonnal eltávolították, és egy speciális fertőtlenítést végeztek a vízben. Ma még esős, holnap már szárazabb időnk lesz. Estig bárhol lehetnek záporok, és sokfelé a szél is megélénkül. Holnap viszont már sok napsütésben bízhatunk, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb esők. Ma éjszaka 14-20, holnap napközben pedig 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán újra csapadékos időre számíthatunk, a Dunántúlon kiadós eső várható, és csak a Tiszántúlon süthet ki a nap. Szerdán napközben 16-24 fok valószínű, de keleten még melegebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. You know what she said? I gotta go to
3: Chicago. De figyelj, már zseni ez a cseresznye, amit hoztál.
4: Szia, vágyból, sziasztok!
3: Kellettel várni egy 3 évet, de mindegy, megérkezett, úgyhogy igazából nem is tudom, mi volt, még a valamilyen pörköltet ígértél meg, vagy hogy valamit, hogy...
4: Há, igen, valami hogy az egész bandát meghívom tényleg a kertben, igen. Tényleg.
3: Figyelj, még 3 év, és akkor abban is.
4: De várjál, az a kemény, hogy most már nem csak nektek ígértem meg, hanem bent a szállodában is megígértem a többieknek, hogy összehozunk egy nagy bandázást, de előbb-utóbb biztos, hogy össze is fog jönni.
3: Mindegy, összehoztuk ezt a hétfőt megint, mert hát tök ciki lett volna, ha nem hozzuk össze. Menetrend szerint még egy órán keresztül Classic House itt a Besten a másik második órájában Lauer Christiannal a lemezet.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Na és akkor mi van még? Tehát van cseresznye? Mit terem még a kertbe? Mit fogsz hozni még?
3: Kérlek szépen, van megy, van, hát itt van cukkininink is, így van, most rengeteget ültetünk sárga dinnyét, nagyon-nagyon durva, lesz áfonyánk, lesz körténk, lesz szilvánk, úgyhogy tele vagyunk mindennel.
2: Aki egyébként most kapcsolódna ide, ez nem megbontogult Bálint gazdának egy ilyen emlékműsora, ez egyébként egy ilyen mix műsor lemezlovasokkal, a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klubklasszikusaiba válogatunk mindig hétfőn 6 és 8 óra között. Picit rámentünk így a gyümölcs.
3: Bár értenék egyébként annyit a kerthez, mint a Bálint gazdát.
2: Ugye, nem baj, figyelj, nekünk az bőven elég, hogyha hétfőként a Classic House-okhoz értesz, azt meg tudjuk jól, hogy értesz. Lauer Christian hétfői rezidensünk a lemezjátszók mögött.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: De ahhoz képest, hogy itt egyébként itt letarolták a várost a szurkolók, te meg ugye dolgoztál hétvégén.
3: De
2: egész kipélnek tűz.
3: Persze, imádom. Nem, egyébként tényleg. Tehát szakásnak az menjen el, aki ezt bírja és imádja ezt a szakmát. De halálkom olyan mondom. Tehát azt, hogyha valaki nem szeret főzni, vagy egy kicsit is úgy van vele... Az...
4: Hogy voltál csütörtöktől vasárnapig? Szolgálat volt?
3: Valahogy úgy, igen. Hétvége is, már azt sem tudom néha, hogy milyen nap van. Hétfő. De volt olyan, hogy az egyik kollégám az lebetegedett, és 12 órát húztam le. Hát azért... Úgy fáradtam el, mint régen, csak akkor 20 voltam most.
4: Mondd, ezt akartam mondani, hogy azért volt, hogy 12 órát nyomtál végig, csak akkor ez egy 30 évvel ezelőtt volt.
3: Igen, kicsit kopott a cipőmből.
4: Igen, na, Best FM Night Shift, tessék minket bejelölni Facebookon és Instán, ha még nem tettétek volna meg, a 0620-55-55-155-ös Viber és SMS számunk is él természetesen. És hát ugye a mixek, a visszatérő kérdés, Lauer Krisztiánék esetében ezt úgy lehet megtalálni, hogy...
3: www.mixcloud.com/DJ Lauer, illetve Lauer & Kanárban.

0: És engem is itt annyira elvitt a hétvége. BL döntő a Puskás. Mert most nézem, hogy hát júni 1. Igen. Hát megnyitottuk a nyarat. Hát nyarat. Az ma van. Ho-ho, hát gyerekek, soha rosszabb nyitást. Én azt mondom, hát akkor mi vagy már nem? Arccal a szúp felé? Már nem?
1: Nem.
0: Nem? Azt idén nyáron már engedted?
1: Úgy látszik, eljött ez a 10 éves periódus megint. Nálam tényleg mindig 10 évenként, ahogy észreveszem, jön egy nagy váltás.
0: De egyébként nem tudom, észreveted, de ahol laksz, ott van mellett egy ilyen viszonylag nagy víz, a Duna. Tehát
1: persze,
0: esetleg ott
1: mindenképpen
0: ott
1: fogok szápozni.
0: Hát nem, azt mondom, hogy ott is nyitni valami kis kölcsönzőt.
1: Hát azt lehetne egyébként. Tehát ott a Dunakanyar egyelőre annyira nincsen felhúzva, nem tudom, hogy mi történt. Tehát, hogy így...
0: Maradjon ez így. Én azt mondom, jó, ez így, mi is azért
1: valahol jó, de azért tényleg rengetegen jártak ki annó, és most is járnak, de azért lehetnének úgymond többen is turisták.
0: A hétvégenként nem vagy otthon? Nem látod, hogy mi van ott a 11-esen?
1: Azt látom egyébként, hát a 11-esen kicsit fékezve van a 11-es most, igen. Ezekkel a kis járdaszigetekkel.
0: Azt nem is értem. Hát azt én nem is értem, hogy ott az a mi volt a cél.
1: Hát na, az a lésem.
0: Na figyelj, mindegy, az elmúlt 120 percben pedig az volt a cél, hogy a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klubhimnuszaiból, hát ami belefér két órába, azt megidézzük. Szerintem ezt a feladatot teljesítettük, úgyhogy tök kösz, jövő hétfőn.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Kiemelték a romok alól azt az embert, akire ráomlott egy ház Székesfehérváron, egyre több az elektromos rolleres baleset, holnap már szárazabb idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Élve emelték ki a romok alól azt az embert, akire ma ráomlott egy 4 emeletes épület Székesfehérváron. Még délután találtak rá, eszméleténél volt, így tudott kommunikálni a katasztrófavédőkkel. A kiszabadításán ezután több erőgép is dolgozott, amelyek eltávolították az épület mellett lévő törmelékeket, illetve megtámasztották az épületet. A mentőegységeknek ezután kis járatokat kellett megtisztítaniuk, hogy eljussanak hozzá. A bontás alatt álló 4 emeletes ipari épület még délelőtt omlott össze Székesfehérváron, egyelőre nem tudni, hogy miért. Drasztikusan emelkedett idén az elektromos rolleres balesetek száma, mert több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szenvedett balesetet, jóval többen, mint a tavalyi év azonos időszakában. Volt, aki életveszélyesen megsérült, Budapesten pedig a dr. Manninger Jenő baleseti központban már 2 14 év alatti fiatal vesztette életét, egy 13 éves gyerek pedig 3 hónapja kómában van. A szakértők szerint a fejsérülések a leggyakoribbak, ezért az új KRESZ szerint már kötelező lesz a bukó vagy a motoros és a használata az elektromos rollerekkel közlekedőknél. Nehezítheti a depresszió a sok ízületi gyulladás kezelését, ez derült ki egy friss kutatásból, ezt mondta rádiónknak Nagy György egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója.
3: Nehéz megmondani, hogy hol kezdődik az egyik betegség, és mi az okokozati összefüggés rendszer, de hogy ez gyakran nehezíti a sok ízületi gyulladásnak a kezelését, ezt énként elmondhatjuk, sokféle formában, de még olyan is létezik, hogy igazán a gyulladás már nincs jelen, de fájdalom jelen van. Egészen másképp kell ezeket a betegeket kezelni.
2: Marilyn Monroe hasonmások döntöttek Guinness rekordot Kaliforniában. Több mint 1000-en gyűltek össze, és egyforma fehér ruhát, szőke parókát és napszemüveget viseltek, és egy martinis poharat tartottak a kezükben. Így megdöntötték a korábbi csúcsot, azt még Ausztráliában rögzítették, és nagyjából 250 hasonmás volt egyszerre egy helyen. A mostani rendezvényt az éppen 100 éve született színésznő tiszteletére tartották. Holnap már napos, szárazabb időben bízhatunk. Sokat süt majd a nap, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 14-20 fokig hűl a levegő, holnap napközben a szeles időben pedig 23-29 fokot mérhetünk majd. Szerdán újra jön az eső, bárhol eleredhet, a Dunántúlon pedig jelentős mennyiségű csapadék várható, és még a szél is megélénkül. Szerdán 16-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Az idei esztendő a 2026-os év egyik legnagyobb visszatérését produkálhatja majd Madonna hamarosan megjelenő 16. nagy lemezével. Éppen ezért most egy picit erre melegítünk majd a következő órában 2 Madonna dallal. És jön majd az American Pie, illetve a Madhouse-nak köszönhetően a Like a Prayer. Itt a Best FM.
4: Ez a Night Shift a Best

ezt a fel a legjobb zenék, mint egy ilyen kérdez-felelek játék lenne a most érkező két előadó között. Hogy ez pontosan milyen is? Olyan, mint egy ima. What it's like? Like a prayer. Először Everlast, aztán a Madhouse érkezik itt a Best-en.

Árcsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Best of a legjobb zenék 15 albumán, és az elmúlt 40 évben összesen csak 5 olyan dalt készített Madonna, ami egy-egyben átdolgozás. Egy régi dal, picikét újra hangszerelt változata, de a szöveg érintetlenül maradt. Hogy az új album a júliusban megjelenő 16. Confessions 2 fog-e majd tartalmazni ilyet, azt egyelőre nem tudni. Úgyhogy ebből a bizonyos 5-ből érkezzék most az egyik Don McLean American Pie című dalának Madonna verziója itt a Best of.

Best of a legjobb zenék. Zenéltek már nálunk a szép emlékű Pecsában, a Petőfi Csarnokban. Megköltötték a Papp László sportarénát, és fesztiválon is felléptek már. Igaz, akkor már Fergie nélkül. Hogyha valaki készletést érez, hogy idén nyáron szeretné megnézni élőben a Black Eyed Peas-t, hozzánk legközelebb majd június 27-én Szlovákiában megteheti. Ők jönnek most a Meet Me Halfway-el itt a Best

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Gyere, értem a város részeg, egy érzés bennem, késeket élesz. Sok fáni tűni csuklik az utcán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Már idén visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba, cégektől várható bevallásokat a nap, holnap sok napsütés várható és csak keleten eshet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, ezt mondta a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter hozzátette, hogy a 6000 milliárd forintos uniós forrásból jelentős pénz jut majd a közlekedés, az egészségügy és a környezetvédelem fejlesztésére, és a korábbi beruházások uniós támogatása is megvalósulhat. A kormányfő arról is beszélt, hogy a források hazahozatala érdekében erősítik a korrupció elleni fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását. Már szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben ma azt mondta, hogy a brüsszeli megállapodás részeként több mint 2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé, ez pedig lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását, a kutatási fejlesztési programok újraindítását és a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. Évfélkor lejár a társasági adók bevallási határideje, 400 ezer cégtől vár a NAV, TAO és további 100 ezertől kiva bevallást, és az adókat is ma kell befizetni. Erre hívta fel a figyelmet az adóhatóság. A NAV közölte azt is, hogy az élelmiszerlánc felügyeleti díjról szóló bevallást is ma éjfélig kell benyújtani, a nyomtatványokat a legegyszerűbben elektronikus úton lehet leadni. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. Csehországban rendezték a 29. Rally Rejvíz nevű viadalt, ahol valósághű szimulációk során bizonyították azt, hogy a hazai mentés, irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik. Ezt mondta rádiónknak Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
2: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el, másfelől kapcsolatokat építünk. A csapatok döntő része Európából van. El tudunk lesni speciális eljárásokat, eljárásrendeket, ami mondjuk nálunk másképpen működik, és ezeket egyébként jól meg is tudjuk vitatni. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
1: Ma még esős, holnap már szárazabb időnk lesz, ma még bárhol lehetnek záporok, és ahol esik, ott a szél is megélénkül, holnap viszont már sok napsütésben bízhatunk, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb esők. Ma éjszaka 14-20, holnap napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán újra csapadékos időre számíthatunk, a Dunántúlon kiadós eső várható, és csak a Tiszántúlon süt majd ki a nap, szerdán napközben 16-24 fok valószínű, de keleten még melegebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És pont most, hogy hivatalosan is elindult a nyár, június 1-én, pont most kell nekünk nyarat idézni, mert az időjárás azért nem annyira nyárias. Jó, nem panaszkodom, de hát tényleg múlt héten melegebb volt, mint most. Na, Negrokan Katapesz! A nyári hangulatot ezzel fogjuk majd megidézni a következő órában. 9 és 10 között itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Best of-em a legjobb zenék. Holnap elég változatos lesz az időjárás, azt rögtön leszögezem, hogy szél és csapadék nem lesz. Viszont a felhők azok majd jönnek-mennek, amikor éppen nem lesznek felhők az égen, akkor akár 27 fokos nappali maximum és erős UVB-sugárzás is várható.

Beszterről legjobb zenék. Mekkora boldogság volt az a régi szép bakelites korszakban, amikor az ember vett egy maxit, és mind a két oldalán nagyon jó, mondhatni használható verziók voltak egy dalból. Ugyanez volt a helyzet a Cadaveznél, Jerry Ropero remix az egyik, Grand Nelson remix a másik oldalon.

Best FM a legjobb zenék. Leonardo da Vincitől származik az a gondolat, mely szerint szánalmas az a tanítvány, aki nem újja felül mesterét. Jelen esetben szerintem ez a veszély nem fenyegeti a Daft Punkot, akik mindig is egyfajta példaképként és mentorként tekintettek a most érkező Paul Johnsonra. Teachers című dalukban, ahol a rájuk nagy hatást gyakorló DJ-ket és producereket sorolják fel, Paul Johnson az első ebben a névsorban. Azt hiszem az meg vitán felül áll, hogy azért a Daft Punk igencsak túlnőtte Paul Johnson. A Get Get Down érkezik most itt a Bestán.

Best FM a legjobb zenék. Nincs túl sok nemzeti hős Barbadoson, szám szerint 11 legalábbis. Ezt a kitüntető címet a barbadoszi kormány eddig 11 embernek ítélte oda. Sorrendben a 11. a most érkező Rihanna volt. Jön a Live Your Life.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: SMS-t kaphatunk arról, ha jön a jégeső. Békésvár megyében írtják a héten a szúnyogokat. Holnap csak keleten lehetnek záporok, máshol száraz idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ingyenes jégeső riasztó szolgáltatás indult hazánkban. Egy telefonszámmal és az irányítószámunkkal regisztrálhatunk a jégeső.hu oldalra, ezután a rendszer SMS-ben figyelmeztet minket akkor, ha a lakóhelyünkre egy órán belül jégeső csap le, így van idő felkészülni a veszélyhelyzetre. Magyarországon egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási események, például a jégeső is, ami komoly károkat tud okozni az ingatlanokban és az autókban. A biztosítók a viharkárok miatt évente nagyjából 10-15 milliárd forintot fizetnek ki az ügyfeleiknek. Békésvár megyében folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a vármegyében lévő holtágaknál nagyjából 150 hektárnyi területre a levegőből juttatják ki a lárvák elleni biológiai készítményt. A szakértők szerint a meleg, száraz időjárás miatt egyelőre nem alakult ki erős szúnyogártalom, és a következő hetekben mi is tehetünk azért, hogy ne is legyen szúnyoginvázió, vagyis esők után érdemes kiönteni a vödrökben, virágládákban vagy egyéb tárolókban összegyűlt vizet, amikből kikelhetnének a lárvák. A Navy honlapján követhető az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató rádiónknak azt mondta, hogy a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet, mivel azt az időjárás és a helyi növényegészségügyi helyzet is befolyásolja.
2: A védekezés akkor válik indokoltá, amikor az amerikai szőlőkabócák lárvakelése megkezdődött. Környezet, illetve hatékonysági szempontból is lényeges, hogy a termelők csak akkor kezeljék a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot. A nem megfelelő időben elvégzett kezelés ugyanis kevésbé hozhat megfelelő eredményt.
1: Bezárták a tatabányai gyémántfürdő úszodáját, mert egy vadmalac belefulladt a medencébe. Az üzemeltető vasárnap este közölte, hogy az úszoda csak a vizsgálatok és a hatósági egyeztetések lezárása után nyithat ki újra. A vadmalac tetemét egyébként vasárnap reggel találták meg a vízben, azonnal eltávolították, és egy speciális fertőtlenítést végeztek a vízben. Holnap már napos, szárazabb időben bízhatunk. Sokat süt majd a nap, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 14-20 fokig hűl a levegő, holnap napközben a szeles időben pedig 23-29 fokot mérhetünk majd. Szerdán újra jön az eső, bárhol eleredhet, a Dunántúlon pedig jelentős mennyiségű csapadék várható, és még a szél is megélénkül. Szerdán 16-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És ahogy ma este 8 és 9 óra között Madonnát, hogy az előttünk álló 60 percben Tupacet fogjuk majd kétszer is megidézni. Jön majd maga Tupac a Changes-zel, de előtte még érkezik az ő dalából a Me and My Girlfriend-ről készített Jay-Z és Beyoncé dal. A Bonnie és Clyde is érkezik nem sokára.
3: Ez a Night Shift a best

Ezt a legjobb zenék most már férj és feleség és boldog házasságban élnek. Amikor ez a dal készült, akkor még csak sejteni lehetett, hogy van köztük valami. Jay-Z jön Beyoncéval, és ebből

Best FM a legjobb zenék. Azt kell, hogy mondjam, hogy Budapest csillagos ötösre vizsgázott már, ami a Bajnokok Ligája a budapesti döntőjének lebonyolítását illeti minden területen és minden tekintetben. Persze azért ennek még egy picike utózöngéje van, ami leginkább a közlekedésben érezhető. Június 4-ig azért a Hősök terét, az Olof Pálmás sétányt és az állatkert

Best FM a legjobb zenék, hogyha valakinek az anyukája a Soul to Soul énekesnője, hát akkor várhat-e rá más karrier, mint a zene világa. Szerencsére Alexandra Burke sem gondolta ezt másképpen. Ő érkezik a Bad Boys-al itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Amíg Rúzsa Magda egy, hát hogy is mondjam, csak visszamenőleges időjárás jelentést fog majd tartani a következő órában a mai napra, a nyári zápor, ugye tapasztalta ezt ma mindenki. Addig nagyon remélem, hogy DJ Antoine már inkább a holnapi időjárást idézi meg a Welcome to Saint-Tropez-val, de a mai utolsó órában itt lesz még rajtuk kívül Avril Lavigne, a Red Hot Chili Peppers és Alicia Keys.
1: Ez a Night Shift a Best

Rest FM, a legjobb zenék, királyok egymás között, vagy egymás után, inkább azt mondom. King of my Castle, a Web2 Project érkezik már is, utánuk pedig jön Király Viktor, a szólóval itt a Besten.

Best of a legjobb zenék, a most érkező zenei projekt, talán ez a legjobb kifejezés, egyetlen állandó résztvevője Michael Cretu volt. Ő az, aki körül mindig cserélődtek a zenészek, az énekesek, az énekesnők, attól függően, hogy az éppen megkívánt hangzáshoz kik passzoltak a legjobban. Volt, hogy felesége, a 80-as évek popikonya Sandra volt az énekesnő, de volt, hogy az Olive tagja Ruth M. Boyle énekelt a lemezeken. Jön a Return to Innocence, itt a Best of.

Best FM a legjobb, ezt az üzenetet tessék magatokkal vinni holnapig. Everything's gonna be alright, minden rendben lesz. 6-kor holnap érkezem megint. Érkezünk megint, mert persze 120 percnyi mixel indítjuk a holnapi Night Shift-et, és funky lesz majd a menü, úgyhogy Hangya fog majd hozzám csatlakozni. A mai Night Shift pedig ennyi volt mára. Az Oasis jön a Wonderwall-al, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.